egy ország tavaszán, 46-ban éppen a bika jegyében születtem, május idusán, egy ország tavaszán.

születtem, május édusán, egy ország tavaszán, 46 éppen. De régen, de param régen, úgy de régen,

Amikor jegyében születtek, május idusán, egy ország tavaszán. A bika jegyében születtem, május idusán, egy ország tavaszán, 46-ban éppen.

ilyen, olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Agyamra megyek, agyamra megyek, hogy néha ilyen, olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Látom, neked is fáj, hogy az agyamból mit eltűnt, az az itt

Boston, neked is fáj, hogy az anya mol mindent tud, az az icipici bájcs. Hopp, légy,